0: tujya kubasabira, tujya kubasabira.
1: Tusabira karaye karoko anya wenyino kire.
0: Mama Kankwasa uyikaire nokora ki?
1: Ikani ndyale bihimba.
0: Mm.
1: Kabonino kire
0: kanka. Ikare mono kare webale mono Mama Kankwasa chumnembe.